0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Újabb turbina termel Pakson. Államfőt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunái és a Drávái. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jó, hogy ne átsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A napsütés mellett élénk északi szél várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Csaknem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, így a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy házi állatot pedig néhány percre sem szabad parkológépjárműben hagyni. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat. Júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segítkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. A 18-30-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. A nyári évad végén megkezdődik az esztergomi Várszínház színpadának befedése. Egy könnyű szerkezetes, az időjárás viszontagságaitól védő színpadfedést alakítanak ki. Egyúttal új székeket kap a 250 főt befogadó nézőtér. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesíthetnek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical közszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszallagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túrod-Szentmártoni járásban a nagy vad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek augusztus elején a szakemberek, az Orjava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
3: Példa nélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette, hogy a felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A tárca vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Ezt a hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, tette hozzá. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-re módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap- és újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Pontonhíd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. Mese és történetíró pályázatot hirdetett Mesél a múlt címmel az Érted Értve alapítvány. A szervezők olyan írásokat várnak, amelyek a nagyszülők vagy dédszülők gyermekkorát, iskolai éveit, családi történeteit és emlékeit idézik fel. A pályázat célja, hogy a családok múltja és a generációkon át öröklődő történetek írott formában is fennmaradjanak. A legjobb alkotásokat 3 korosztályban díjazzák, a pályaművek beküldési határideje november 22.
2: Végül a várható időjárásról. A napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk lökések kísérhetnek. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok az év 223. napján, augusztus 11-ére virrattunk. Tiborc, Zsuzsanna, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber. Ebben a fél órában a Fugees, nem sokára Adamski, most pedig az NSYNC jön.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 11-én, kedden, ma van az édesapák és lányaik nemzetközi világnap, amely az apák és a lányok közötti különleges kapcsolatra hívja fel a figyelmet. Kedves lányos apukák, nagy ölelés a gyerkőcnek, és vice versa. Killing Me Softly címmel pedig már is jön egy újabb, a 90-es és 2000-es évekből, a Fugees-tól a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még kánikula lesz, holnap jön a száraz hidegfront, és 35 helyett már csak 30 fok körül halakul a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön 6:30. A következő fél óra Dante Tomás dalával indul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20:30-kor kezdődő

0: ingyenes szabadtéri előadás eső napja, augusztus 30-a. A Rock Musical közszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túrod-Szentmártoni járásban a nagy vad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek augusztus elején a szakemberek, az Orljava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Végül a várható időjárásról. A napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk lökések kísérhetnek. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én kedden a napsütést többfelé fátyol és gomoly felhők zavarják, de csak nyugaton lehet kisebb zápor. Országos eső továbbra sem várható. Ma még meleg lesz, délutánra 32-38 fok közé melegszik az ország, és délkeleten lesz megint csak a melegebb. Holnap pedig egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk szélre, és egy fokkal hűvösebbre kell majd készülnünk. És itt az újabb, a 90-es és 2000-es évekből Kelly's dala, a Trick Me a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt van a nyakunkon 7 óra, úgyhogy átadom a terepet a hírszerkesztő kollégáknak. Jöjjenek a legfrissebb hírek augusztus 11-én kedden. A következő fél órában pedig biztosan játszom majd Shanice dalát. És Subbase Monsterét is. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Pakronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical színházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Csaknem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, így a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszallagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Végül a várható időjárásról. A napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk lökések kísérhetnek. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy gyönyörű mezőn, a szerelem mezején indul az óra, ide kirándulunk az ATB-vel, The Fields of Love. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, ha útközben már is bárki bukott balesetet tapasztal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Érkezik még ebben a fél órában Sarám, a BSV és a Dimples D is. 7 óra elmúlt, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 1999-ben, a mai napon, azaz augusztus 11-én volt a hazánkból is látható teljes napfogyatkozás, és holnap lesz a következő, amely hazánkból is látható, nem lesz ugyan teljes, de részben kitakarja majd a mi szemszögünkből a hold a napot. Naplemente környékén érdemes vizslatni a nyugati égboltot. Most pedig megyünk tovább Sharam dalával, Party All The Time, a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én még mindig kánikula várható. Holnap száraz hidegfront mérsékli majd a hőséget. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán filmzene 54, Stars on 54, If You Could Read My Mind a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical közszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a déleurópai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túrocz-Szentmártoni járásban a nagy vad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek augusztus elején a szakemberek, az Orljava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Végül a várható időjárásról. A napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon észak

0: északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk lökések kísérhetnek. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 11-e van, kedd, Zsuzsanna Tiborc napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 76 éve a mai napon született Steve Wozniak, az Apple egyik alapítója, az első Apple számítógépek tervezője. 73 éve ezen a napon született Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor színész, akit a Rocky 3-ban is láthattunk. 1949. augusztus 11. megszületett Eric Carmen, amerikai énekes, dalszerző, gitáros, billentyűs, All By Myself vagy Hungry Eyes, csak hogy párat említsek legnagyobb slágerei közül. ...1954-ben ezen a napon született Brian Bassett, gitáros, énekes, az amerikai Wild Cherry zenekar alapítója. 1978-ban a mai napon született Chris Kelly, a Chris Cross egyik fele, aki sajnos már nincs köztünk, 2013-ban hunyt el, 34 évesen. A sort a 83-as születésű ausztrál színész Chris Hemsworth zárja, a Marvel filmek örökös Thorja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Millennium a fókuszban ma reggel is, és szó szerint is. We got stars. Jön Robbie Williams, hasonló című dala, Millennium címmel tehát, és itt lesz a Well Hello is.
2: Elnöki ügy. Apu, menne nekem a város, automata
1: váltós, kocsihoz elném a dombok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Fontos a megbízhatóság?
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Pakronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: A Best FM-en minden...

0: legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab Második Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical közszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a déleurópai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, így a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Végül a várható időjárásról. A napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk lökések kísérhetnek. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Úgy tűnik egyelőre, hála a jó égnek, nincs különösebben nagy dugó és balesetről sem tudok. Remélem ez nagyon sokáig így marad. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a No Doubt, a Counting Crows Vanessa Carltonnal, elsőként pedig Christina Aguilera jön, Car Wash. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: This is

0: West FM, a legjobb zenék. Holnap napfogyatkozás lesz, ami most Magyarországon nem lesz teljes, viszont Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy 500 000-val több turistára számít. A holnapi esemény miatt a rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban. Holnap kora este Magyarországon naplemente környékén érdemes a nyugati horizontot figyelni. A folytatása 90-es és 2000-es éveket hozza el ugyancsak. No Doubt hamarosan Just a Girl, most pedig a Counting Crows jön Vanessa Cartonnal. Big Yellow Taxi a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még melegünk lesz, 36 fok körüli maximum. Sok napsütés, némi fátyol felhő. Holnap szelesebb és hűvösebb idő vár ránk. A száraz hidegfront megérkezik, eső nélkül, széllel tehát, és 30 fokra tekeri le a termosztátot. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek rögtön 8:30. Jó reggelt, Melanie C. dalát indítom a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a

0: premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. A nyári évad végén megkezdődik az esztergomi Várszínház színpadának befedése. Egy könnyű szerkezetes, az időjárás viszontagságaitól védő színpadfedést alakítanak ki. Egyúttal új székeket kap a 250 főt befogadó nézőtér. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesíthetnek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek augusztus elején a szakemberek, az Orjava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Végül a várható időjárásról. A napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk lökések kísérhetnek. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: egyedül a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. 1999 után újból napfogyatkozást figyelhetünk meg hazánkból, bár ez most részleges lesz. Holnap naplemente környékén ráadásul jó idő ígérkezik. Felhők is alig lesznek az égen, derült száraz időnk lesz, és ha minden igaz, egy fokkal hűvösebb is, egy száraz hidegfrontnak köszönhetően. Fontos viszont, hogy minden érdeklődő számára ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata a napfogyatkozás megtekintéséhez. És még mindig kozmikus téma a Savage Garden, To the Moon and Back a Besten. Jó reggelt!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jól indul a nap a Fetszel Smollal. Ez lesz a Feel Good, és hozom majd a Nox slágerét is. Jön, ami nincs, ha úgy kívánsz, jön az a földön túli láz. Ha közben dugó baleset van, várom az infót én is, 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő, ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical színházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. A nyári évad végén megkezdődik az esztergomi Várszínház színpadának befedése. Egy könnyű szerkezetes, az időjárás viszontagságaitól védő színpadfedést alakítanak ki. Egyúttal új székeket kap a 250 főt befogadó nézőtér. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesíthetnek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek augusztus elején a szakemberek, az Orljava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Végül a várható időjárásról. A napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk lökések kísérhetnek. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Rúzsa Magditól, Ákostól, a Black Eyed Peas-től vagy George Michael-től elsőként Néo dalát, a szó szikket indítom. 5 perccel múlt 9, augusztus 11-e van kedd, Zsuzsonnák, Tiborcok, sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info a fővárosból. Lacitól azt írja, Robert Károly körút Árpád híd felé a Váci úti csomópont előtt baleset, én az M3 bevezetőtől haraszoltam. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155. Ha van még, jöhet erre a hívható SMS és Viber számra. Hamarosan a Black Eyed Peas folytatja Meet Me Halfway-vel, de csak a Crystal Waters után. 100% Pure Love a Besten.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, ha a legjobb zenék. November 5-től látható a hazai mozikban a George Michael The Fate Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A mozifilm anyagát Párizsban rögzítették 35 mm-es filmre 14 kamerával. A produkció az akkor 24 éves sztárt idézi meg pályafutása csúcspontján. A rajongók számára az élmény viszont itt nem ér véget. A film premierjével párhuzamosan megjelenik ugyanis a The Fate Tour című 18 dalt felsorakoztató koncertalbum is, amely eddig kiadatlan felvételeket tartalmaz mind a Wham, mind a szólókarrier korszakából.

FM a legjobb zenék. A 90-es évek funky partijaiba csöppentünk a Flip the Scriptnek köszönhetően, és még több ilyen keddenként így ma is a Night Shiftben. A Best FM esti mix műsora 6 órakor kezdődik, a házigazda minden nap White Boy, héttől a lemezjátszók mögött az ezredforduló funky slágereivel DJ Hangya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még 35-36, holnap már csak 30 fok lesz, jön a száraz hidegfront és egy részleges napfogyatkozás is augusztus 12-én szerdán. A lényeg, holnap már nem lesz ennyire melegünk. Ne add fel! Ez a címe Siken és Brian Adams közösének. Szól majd a Don't Give Up és Legyen tánc! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a friss hírekkel folytatjuk, aztán jönnek vissza a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical közszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, így a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Végül a várható időjárásról. A napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk lökések kísérhetnek. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyanok, mint a Fugees-é, a Ready or Not vagy Jennifer Lopez dala, a Love Don't Cost a Thing. Érkezik T.I. Rihanna-val, elsőként pedig a Compact Disco és a Feel the Rain. Érezni az eső, de jó volna, de jó lenne. Kedves esőért esedező kiszáradt sorstársak, be kell érnünk ezzel a dallal. 20, 55, 55, 155 hívható SMS Viber. 4 perc elmúlt 10. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, jöjjön egy világsláger 1998-ból, amely 13 hétig vezette a Billboard 100-as listáját és Grammy-díjat is nyert. Brandy and Monica, The Boy is Mine, azóta tart a cica harc, hogy ki is a srác. Érdekesség, hogy egyébként a dalt úgy rögzítették, hogy nem is voltak ugyanabban a stúdióban, ugyanakkor fizikailag jelen.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, M1-es Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál autó és kamion ütközött. A belső sávot lezárták, torlódásra kell készülni. M5-ös Budapest felé M0-ás csomópont előtt egy teher és egy személyautó ütközött szintén. A 24-es kilométernél a korlátozás megszűnt, de így is 2 kilométeres még a torlódás. Illetve dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amely nekünk... Sosem múlik el címmel szól majd a Krisztán slágere, és itt lesz Gabriel is a Dreams-el. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra. A délelőtt utolsó órájában is szólnak a legjobb zenék, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Véradásra hívnak a hosszú hétvége előtt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnöké választhatja ma a parlament. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik, az országgyűlés honlapja szerint. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A parlamenti ülés a roma holokauszt áldozatairól való megemlékezéssel kezdődött. A képviselők egyebek mellett ma az egészségügyi adatkezelést érintő, közneveléssel kapcsolatos és közpénzügyi reformokkal összefüggő módosító javaslatokról szavaznak, de például a vényköteles gyógyszerek áfamentességét is biztosító indítványról is. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban, 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos sajóbábony határában. A katasztrófa védelem közlése szerint több település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van, a rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Fontos a véradás az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni, ezért mindenkit arra kérnek, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. A pontos véradási helyszínekről a két szervezet felületein tájékozódhatnak. Súlyos földrengés volt Kolumbiában tegnap. Már 132 halálos áldozatról számolnak, beírja az Infostart. A Richter skála szerinti 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Több épület összedőlt, Kali városában egy kórház újszülötteket ellátó osztálya is. A kolumbiai kormány katasztrófa helyzetet hirdetett a természeti csapás miatt. Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Gratulálok apuka, lány. Gratulálok apuka, lány. És ez 6-szor. Florida édesapja nem adta föl, és végül született egy fiúgyermek és egy lánygyermek. Egyszerre szóval egy 7. lány, és végre egy fiú is az ikerpár egyik feleként. Good Feeling az amerikai rapper indítja az órát, készül Artful Dodger, és jön mindjárt Inna is. 4 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt FM a legjobb zené. Gabriel, a brit énekesnő 1993-as Dreams című slágere, a zenetörténelem egyik legnagyobb debütáló sikere, amely mögött izgalmas háttértörténetek és kulisszatitkok rejtőznek. Például az, hogy saját verséből született a dal, és az eredeti verzió Tracy Chapman Fast Car című zenéjére készült, aztán ezt szerzői jogi akadályok miatt nem használhatta, így újból rögzítették a zenei alapot. A megújult dal végül a második helyen nyitott a brit kislemezlistán, ami akkoriban a legmagasabb debütálásnak számított egy új előadótól, majd hamarosan az első helyet is megszerezte.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés, az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál a szalagkorlátot javítják. A belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeren torlódik a forgalom. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, ahol a terelést bontják. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, aki a Hubastank The Reason című dalával indítja Best délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Már két turbina dolgozik Pakson, fiatal túrázó vesztette életét Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnök kiválaszthatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő letezi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Újra két turbina termel áramot a paksi atomerőműben. A kettes blokk hármas turbináját kapcsolták vissza, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia informatika mesterképzés bővíteni a palettát. A három szakból kettőt a Mate egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Meghalt egy 19 éves túrázó a szlovéniai Triglav hegyen. A fiatal lefelé tartott, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant, közölte a szlovén rendőrség. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méteres Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Tavaly 128 balesethez riasztották itt a hegyi mentőket. Az ország hegyeiben szintén 2025-ben rekordszámú 50 ember vesztette életét. Már több mint 20 ezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában. Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat. A tűzoltók 5 napja oltanak. Az érintett térségben több falvat is evakuáltak, már 700 embernek kellett elhagynia az otthonát. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor-zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes keddet, szép nyári délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, na meg jó munkát azoknak, akik éppen munka közben hallgatják a Best FM-et. Hozom a legjobb zenéket mindenki elfoglaltságához, mint például Christina Aguilera és a Beautiful. De itt lesz a Hubastank, és velük indítom az órát.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt a gyó.
1: Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Ilyenkor szoktak jönni általában azok az üzenetek, hogy hát elfogyott egy kicsit a lendület, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, és csütörtök pénteken pedig már ugye készülünk a hétvégére, de valahogy a kedd meg a szerda ez egy mindig egy kicsit nehéz, és így kedden ebéd után szokott jönni egy-két üzenet, és hopp, most jött is egy, hogy hát igen, kell valami, ami visszatérít minket az ebédidőből és az ebédből a munkába. Úgyhogy Laci, nagyon köszönöm, hogy írtál, ezen felbuzdulva hozom a legjobb zenéket természetesen így az ebéd utáni időszakban, vagy hát sokaknak még lehet, hogy ebéd közben. Nagyon remélem, hogy mindenki velem tart, és akár együtt visszatérünk a munkához. Mondjuk Lotfi Begivel jön a Csillagtalan, de jön Krisztina Aguilera is, itt lesz a Take That, most pedig CJ Lewis hozza a hangulatot és a jó kedvet. R to the E itt a Best FM-en, hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Jó munkát és kitartás ma is mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnapi napon is nagyon sok üzenet érkezett az utakkal kapcsolatban. Ma is számítok önökre. Bárki bármerre jár az országban, és van infója 0620-55-55-155. Ezen a számon tud hívni, én pedig gyorsan az infókat továbbadom a többieknek, de akár üzenetet is lehet írni. A legutóbbi infóm az, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében javítják a szalagkorlátot. A 154-es kilométernél a belső sávot le is zárták, a terelés közvetlen közelében pedig lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között pedig terelést bontanak, a 74-es kilométernél zárva a külső sáv, több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát várom ma is az útinfókat, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dr. Béres csak még egyszer, ezt a dalt hallottuk így az óra végéhez közelítve. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána Caesar Sisters indul. És az I Don't Feel Like Dancing. És itt lesz a TNT is, és az Ébren álmodtunk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszavazta a parlament a vényköteles gyógyszerek áfamentességét. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, holnap részleges napfogyatkozást láthatunk. Villányi Eszter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. A magyarok fele évente 1-2 alkalommal fesztiválozik, ez derül ki egy friss online kutatásból. A Csodálatos Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó fesztiválért. A legnépszerűbbek a könnyű zenei fesztiválok, a válaszadók 1/5 ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Holnap este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni beszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok. Késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, 1 óra után is 4 perccel lassan öttem mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Hát isteni hangulatú zenék jönnek ebben az órában, úgyhogy nem húzom itt sokáig az időt. Inkább hozzom az éjjel-nappal Budapestet, Tóth Gabi és Shane 54 dalát, de jön a Manu Chao is, és most a Caesar Sisters-en indulunk. I don't feel like dancing. Szép napot!
0: Best FM.

szét, mert jó. Vesztefem a legjobb zenék, amikor ma délelőtt jöttem be a rádióba, akkor innen nem messze a rádiótól láttam két lányt, akik egy Balaton feliratú táblával éppen stoppoltak. Nyilván a Balatonra akartak lejutni, és pont azon gondolkodtam, hogy ki stoppol manapság? Annyira régen láttam stopposokat, hogy behozom ezt a témát ide a mai délutára, hogy ki mit gondol a stoppolásról, ki mit gondol most, és ki mit gondol a 90-es, 2000-es években a stoppolásról, mert hogy akkor még szerintem sokkal inkább stoppoltunk, vagy mertünk stoppolni. Ez 2026-ban talán egy kicsit már kevésbé elterjedt, vagy szimplán több mindenkinek van jogsia, vagy mondjuk nem tudom, busszal már mindenhova el lehet jutni, vagy szimplán ez egy poén és egy jó kaland. Vagy ma már nem is merünk megbízni egymásban? Na jöhetnek a tapasztalatok és természetesen a vélemények is. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, nyugodtan hívjanak fel, hogyha van véleményük, és akár tényleg tapasztalatuk is. Én nem voltam soha egy igazán nagy stoppos, egyszer-kétszer fordult elő, de tényleg várom a válaszokat. Egyébként Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És Ultranete is, jön a Free a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Több hallgató is elküldte azt az információt, hogy baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, méghozzá a Málenki robot emlékhelynél, úgyhogy ott kell fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött a Siófok nyugat, Zamárdi felső csomópont közelében a 112-es kilométernél. A külső sáv zárva, a torlódás több mint 1 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit az utakon, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, előtte lezartuk még az órát a Unique dalával, ez volt a Tükör, pár perc és friss hírek jönnek, aztán Olá Ibolya és az Édesméreg.
2: Nekem az élet édesméreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: És jön a Backstreet Boys is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új államfőt választ a parlament, megszavazták a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnökké választhatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás az előzetes információk szerint ezekben a percekben kezdődik. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. Vasárnap zár a Vazarelli 120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120 éves jubileumára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezeren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban. 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos sajóbábony határában. Már sikerült megfékezni a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van. A rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Légijáratot kellett törölni, mert egy gyerek nem volt hajlandó bekötni magát. A Porter Airlines Victoria és Toronto között közlekedő gépét érintette az eset, írja a BBC. A repülő nem tudta megkezdeni a felszállást, mivel a gyerek felállt a székére és nem engedte bekötni az övet. Végül annyit késett az indulás, hogy lezárták a kifutót, így törölték a járatot, az utasok pedig a másnapi géppel repülhettek csak. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, igazán kellemes keddet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt az órát is felejthetetlen slágerek között, mint mondjuk Armand van Helden és a My My My. De itt lesz az Animal Cannibals, jön a Takarítónő, jön a TSZ és a Waterfalls, most pedig a Kings of Leon indítja az órát. Jön a Use Somebody. Csodás napot mindenkinek!
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Ma a stoppolás a téma ezen a délutánon, és Szilvivel beszélgettem így adáson kívül, és ő nagyon sokat stoppolt régebben, még ilyen 15-16 éves kora környékén, ez úgy a 90-es, 2000-es években, akkor még talán egy kicsit mindannyian bátrabbak voltunk, és volt egy nagyon jó gondolata, amit mindenképpen meg akartam mutatni.
1: De aztán idővel így rájöttem, hogy az emberek szeretnek beszélgetni. Aha. Nem vesznek fel, hogy jaj, mert megsajnálnak, hanem hogy ők is unatkoznak. Legkülönbözőbb sofőrökkel sikerült ezáltal beszélgetnem. Tényleg a melós embertől, aki a teherautókon ült, úgy kellett fölmásztak, büdös volt, olajszag volt, attól féltem, hogy olajfoltos lesz a nadrágom, stb. Volt ilyen is, viszont volt, hogy vezérigazgató vett,
0: wow.
1: Akkora Mercedes-szel, hogy attól féltem, hogy én fogom összepiszkolni az autóját. Tehát ahány autós, ahány sofőr, ahány destináció, annyiféle beszélgetések. Azóta már van jogosítványom, van autóm, sokat járom az utakat, de nagyon sajnálom, hogy ez az életérzés, ez a gondolatmenet egészen egyszerűen kiveszett. Oké, én annak idején a pénz miatt csináltam eleinte ezt hozzá kell tenni, mert aztán utána már én is elkezdtem dolgozni, de továbbra is stoppal jártam, mert sokkal gyorsabbnak találtam, és a másik az, hogy tényleg ezek a beszélgetések, ezek olyan inspirációt adnak az embernek, amit normál esetben, tehát nem találkozik vele az ember.
0: Tényleg ilyen volt régen, akár a 2000-es években, a 90-es években stoppolni? Várom a tapasztalatokat a folytatásban is. Szilvinek pedig nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszélgetést. Egyébként azt is elmondta nekem így adáson kívül, hogy ez volt az első, hogy telefonon így betelefonált rádióba, úgyhogy remélem, hogy pozitív volt az élmény. Köszönöm a gondolatokat. Várom az önökét is a folytatásban. 06-20-55-55-155. Beszélgessünk ma délután a stoppolásról, illetve tényleg érdekelne az is, hogy manapság stoppol még valaki, hogy mik a tapasztalatok. Stoppolás mellé pedig Armand van Helden zenél. My, my, my, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, és figyelem az M1-esen. Hegyeshalom felé egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat Óbarok közelében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, és közel 2 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött korábban, a Siófok Nyugat-Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sáv még mindig zárva van, és itt is van már legalább 1 kilométeres torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, és szívesen megosztaná. Nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek, is balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét a 0620 384

0: 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk a 94.3 Best FM-en, és azt ígértem, hogy ma is jelentkezem 3 órán keresztül, kedves vajjai hallgatók, olyan zenékkel, amelyeket tényleg bármikor szívesen hallgatunk, hát bekészítve a következő órákra természetesen. Az én nevem Oleg Csongor, és az első közös óránkat most Colby Clayt indítja, szól azonnal a Bubbly.
0: 94.3

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek! Együtt töltünk ma is 3 egész órát, és az első közös felvonás már pár perce elstartolt. A fő, hogy mindenki jól szórakozzon. A nevem Oleg Csongor, azért a jó zenék mellett hozom a hasznos infókat. Nézzük a szerdai időjárást, hogy mit mondanak a hozzáértők holnapra, ide a déli ország részbe. Hát napos, csapadékmentes időre számíthatunk, nem nagyon gondoltuk, hogy ez történik. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, itt sem a déli ország részben elméletileg. Érkezik egy száraz hideg front, és ennek hatására sokfelé lesz majd élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban hűvös is lehet, jó pár területen a környéken, olyan 11 fok körül mérünk majd, a csúcsérték délután pedig kellemes 27-32 fok körül alakul. Úgy néz ki, hogy mérséklődni látszik már a kánikula, azért továbbra is mindenki figyeljen oda a folyadékbevitelre, és részesítse előnyben. A vizet, ásványvizet, ezt ajánlják a hozzáértők. Énekel a folytatásban a Besten Anastasia, és meghallgatjuk a Paid My Dues című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical színházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a déleurópai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túrod-Szentmártoni járásban a nagy vad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából Budapesten, Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Végül a várható időjárásról. A napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk lökések kísérhetnek. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, valljai hallgatók fókuszban most az Örökké Haza Egyesület. Előfordul, hogy a kisbabák életük első heteit vagy hónapjait nem családjuk körében, hanem kórházi környezetben töltik sajnálatos módon. Az Örökké Haza Egyesület pedig azzal a céllal jött létre, hogy a nehéz időszakban is biztosítsák a legkisebbek számára azt a figyelmet, biztonságot és törődést, amelyre minden gyermeknek szüksége van. A ringatás, a szemkontaktus, vagy akár néhány megnyugtató szó nem csupán szeretetteljes gesztus, hanem a biztonságérzet és az egészséges fejlődés alapja. Ezt a szellemiséget képviseli az Örökké Haza Egyesület, amely azoknak az újszülötteknek és csecsemőknek nyújt emberi közelséget, akik hosszabb időre a kórházban maradnak. Az együttműködésről egyébként itt Baján is egyeztetnek. A téma kapcsán a Bajai Szent Rúgus Kórház a következő infókat adta a van.hu hírportál munkatársainak. Az Örökké Haza Egyesülettel az együttműködés kialakítása jelenleg egyeztetés alatt van a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon tartósan tartózkodó újszülöttek gondozásában, az önkéntesek felügyelet mellett egészségügyi képzettséget, végzettséget nem igénylő feladatellátásban vehetnek részt. Többek között ide tartozik a segítkezés a felügyeletben, ellátásban, levegőztetésben. A teljes beszámolót a baum.hu hírportálon találják. Most a Black Machine zenél, és meghallgatjuk a How G című dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével!
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Makronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Komoly tempóval pörög a kedd délutánunk itt a 94.3 Best FM-en, köszönhetően főleg a jó zenéknek és annak, hogy aki velünk tartasz, jól érzi magát. A mikrofon mögött Molek Csongor baljai hallgatók mi két órán keresztül szerencsére, és bekészítve a kedvencek szokás szerint egy hölgycsapattal kezdünk. Zenél azonnal a Mistake.

94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környékünkön. Üdv mindenkinek, én Oleg Csongora vagyok, és ünnepelünk egyet, így augusztus 11-én. Névnaposaink a Klárák, Zsuzsannák, Luizák és Tiborcok, aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a környékünkön. Ma van egyébként Assisi Szent Klára ünnepe. 54 évvel ezelőtt elhagyta Dél-Vietnámot az utolsó amerikai földi katonai egység. És 49 éve az Egyesült Államok és Panama megállapodtak abban, hogy 2000-ben a Panama átveszi a Panama csatornát. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik augusztus 11-én születtek, tehát ma. 55 éve látott napvilágot Török Gábor, politológus, egyetemi docens. 67 éve született ifjabbik Szlávics László, szobrász, ötvös és éremművész. Aki ünnepel, bármilyen okból bajai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, a Wanted együttessel folytatjuk a délutánt, és szól tőlük a Glad You Came című dal. The

0: Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Duna vízszintjének elmúlt napokban tapasztalt lassú emelkedése és a vízszint átmeneti mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a második blokk felterhelését, írják az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. A folyó alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani, a 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előrejelzett vízállása, illetve a kapcsolódó műszaki feltételek alapján 2026. augusztus 10-én 18 órakor megkezdődhetett a 2-es blokk fokozatos felterhelése. Részletek a Telepaks oldalán. A Duna jövőjét meghatározó kérdések kerülnek középpontba Baján, ahol 46. alkalommal találkoznak a víztudomány területeinek hazai és külföldi képviselői. A többnapos nemzetközi konferencián számos olyan probléma megoldásáról tanácskoznak a szakemberek, amelyek következményeivel gyakran a hétköznapokban is szembesülhetünk. A négy napos találkozó kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a tudomány területek képviselői megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen keressenek válaszokat a Duna vízgyűjtőjét érintő kérdésekre, írja Baum portál. Pakson a könyvtár galéria felújítás miatt 3 hétre bezárt, ez idő alatt a gyermekkönyvek kölcsönzése szünetel, nyitás augusztus 17-én, hétfőn. Augusztus 27-én a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat 2026-ban ismét Szekszárdra érkezik. 10 órakor a hagyományőrző lovas bandérium köszöntése lesz, majd emlékszalag és koszorúk elhelyezése a Vármegyeháza épületének homlokzatán található emléktáblánál. A program részleteiről ír a Szekszárdi Hírek. Államalapító Szent István ünnepe augusztus 20-án 10 órakor ünnepi szentmise Baja Szent István király plébánia templomban. 11 órától városi ünnepség a Szent István téren. Ünnepi műsor a Bajai Szent Istváni általános iskola diákjaitól. Közreműködik a Kece énekegyüttes. Ünnepies kenyérszentelése is sor kerül majd koszorúzásra. 15 és 21 óra között pedig ünnepi családi piknik lesz a déli kertben. Országos bajnoki címek, érmek, kiemelkedő helyezések és az ország élvonalába kerülés. A Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület számára történelmi eredményeket hozott az idei szezon. A fiatal sportolók az országos bajnokságokon bizonyították, hogy egy kisvárosi egyesület is képes felvenni a versenyt a legnagyobb hazai klubokkal. Az idei év egyik legfontosabb állomása az országos bajnokságokra való felkészülés szolgáló edzőtábor volt, amelyet július 20-a és 24-e között rendeztek meg Faddomboriban. A táborban összesen 30 gyermek vett részt, az országos bajnokságon induló 24 versenyző mellett 6 előkészítő korosztályú sportoló is csatlakozott a csapathoz. A fiatalok az Atomerőmű Sport Egyesület által biztosított céltoronyban kaptak szállást. A körülmények ugyan kissé nomádak voltak, hiszen a gyerekek matracokon aludtak, a helyszín azonban kiválóan szolgálta a felkészülést. A napi 3-szori étkezést egy paksi szolgáltató biztosította, így a sportolóknak minden adott volt ahhoz, hogy az edzésekre koncentráljanak. A Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület számára az idei serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokság történelmi jelentőségű volt. Az egyesület történetében ugyanis először vett részt ezen a megmérettetésen, melyről részleteiben beszámol a partoldalak.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai közlekedők a déli miksa közben folyó útburkolatjavítási munkákat nem nagyon tudták befejezni a tervezett augusztus 7-i határidőre, ezért a köz Roosevelt tér és Batthyány utca közötti szakaszát még augusztus 14-éig teljes szélességben lezárták továbbra is. Az útlezárás idején a déli miksa köz egyirányúsítása megszűnik, és a Roosevelt térig tartó útszakasz kétirányúvá válik. Az útlezárást, illetve az ideiglenes forgalmi rendet a kihelyezett figyelmeztető és közúti táblák jelzik. Az önkormányzat hívja fel a figyelmet, hogy ezek figyelembevételével és nem megszokásból vezessenek a fenti útvonalon. A munkálatokat végző ZRT pedig kéri a lakosság és a közúton közlekedők megértő türelmét a javítási munkálatok elvégzésének idejére. Balesetmentes kilométereket kívánok! Most a skolcsapat zenél nekünk, a Texas, és szól az I Don't Want Lover című slágerük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Fontos a megbízhatóság?
5: Pakronet.
6: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Pakronet.
6: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Említette már azzal kapcsolatban infókat, hogy egyre több kíváncsiskodót vonz a bajai hajóroncs, kedves hallgatók. A rekord alacsony vízállás vette fel a Dunatitkát, és a van fent részletes beszámoló a baum.hu hírportálon. A szekszárdi bakamúzeum érdeklődését is felkeltette a szerkezet, a közösségi oldalra feltöltött bejegyzésükben a következőképpen írnak a hajó történetéről. A II. Világháború során számtalan hajó süllyedt el a Duna-Tolna megyei szakaszán 1944 áprilisától, főként az angolok által telepített aknák robbanása következtében. És 44. október 20-a körül érték el a szovjetek a Duna-vonalát, Baján tucatnyi hajó volt kikötve a folyó két oldalán. A gyors szovjet előrenyomulás miatt esély sem volt a lassú hajók kimenekítésére. Északi irányba folyással szemben, ezért a magyar és német személyzet a rakománnyal együtt elsüllyesztette azokat. Az utasszállító csavargőzös is erre a sorsra jutott, a szóban forgó roncsról van szó. És a megjelenése óta minden évben felmerül a kérdés a helyiek körében, hogy vajon miért maradt a mederben, és miért nem távolították el a kazánt a hajó többi elemével együtt. A kutatások szerint a gőzkazán kiemelése feltehetően rendkívül bonyolult és költséges lett volna, ezért maradhatott a helyén. Erről pedig hivatalos állásfoglalás nem nagyon ismert. Ott vannak a fotók is, és további információ, még videós tartalom is a baum.hu hírportálon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Itt vagyunk még a 94.3 Best FM-en, remélem a hallgatók is velünk tartanak, és akadnak olyanok, akik nemrég csatlakoztak hozzánk Bajáról vagy a környékünkről. A mikrofon mögött van Csongor, a lazulósabbra vesszük már a figurát az utcsó közös óránkat illetően, viszont mindjárt hozom a közlekedési infókat. Shaggy zenél, és szól az Angel.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat mindenkinek, figyeljenek a többiekre is, a tempóból pedig vegyenek vissza baljai autósok. A mikrofon mögött Molek Csongor, nézzük, hogy milyen munkálatok zajlanak jelenleg a környékünkön. Hát az 51-esen tudjuk, mi a helyzet, a 160-as kilométer környékén is számítani kell útszűkületre, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főúton, útépítési munkák miatt. Aztán ugrunk egyet, az 55-08-ason aktuális a közműépítési munkálat, Bácsalmás-Katymár-Bács-Borsód összekötő úton, a 20-as kilométernél útszűkület van érvényben. És az 55-ösön végzik a közműépítési munkákat, Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főúton, a 65-ös kilométernél. Hát még jó pár héten keresztül lassabb a haladás, terelésre is kell készülni. Kérem jelezzék, ha van egyéb hasonló közlekedési info, 30-as 74-74, 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Énekel most Rihanna a Besten, és szól tőle egy tempós a parti felvétel, az SOS.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Olyan területek váltak láthatóvá, amelyeket hosszú időn keresztül a folyóvíz rejtett, kedves baljai hallgatók. A most előkerült hajómaradvány pontos koráról és történetéről egyelőre nincs információ, viszont a lelet jól mutatja, hogy milyen gazdag múlttal rendelkezik a Mohácsi Dunapart. A deregje a régi dunai hajózás egyik jellegzetes vízi járműve volt, ezek alapos fenekű, széles, többnyire fából készült hajók elsősorban áruszállításra szolgáltak. Gabonát, fát, követ és más terményeket, építőanyagokat szállítottak velük a folyón. A nagyobb deregjéket gyakran vontatták, mivel önálló hajtásuk korlátozott volt. A dunamenti települések életében ezeknek a hajóknak évszázadokon keresztül fontos szerepük volt. A folyó nem csak határvonalat jelentett, hanem közlekedési és kereskedelmi útvonalként kötötte össze a településeket. És az alacsony vízállás időről időre különleges leleteket hozza felszínre a Dunából, régi hajóroncsok, tárgyak és egykori folyami életnyomai emlékeztetnek arra, hogy a folyómedre a történelem számos korszakának lenyomatát őrzi. Ott vannak a további információk és fotók is a bajahangja.hu hírportálon. Most George Michael-től szól egy örök sláger, ez az Amazing. I want

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és lassan közös műsorunk végéhez érünk így késő délután kedden, kedves bajai hallgatók. Pont ezért következik a mai búcsúslágerem, ami egy Faithless felvétel. Az Insomnia című dal. Köszönöm szépen a mai figyelmet és a közreműködést is mindenkinek. Legközelebb már holnap találkozunk szerdán a délutáni órákban. 3-tól jelentkezem, maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották, jó pihenést!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Esőre holnap sincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Évente 1-2 alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derül ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek 1/5 ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
3: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb. Szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
2: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hivatalosan, majd szerdáról csütörtökre viradó éjszaka lehet a Perseidák meteorrajból a legtöbbet látni. Ez lesz az augusztusi csillagulás, de azért könnyen elképzelhető, hogy már ma este is egyszer-kétszer azért lehet majd kívánni az égre tekintve. És hát akkor, ha már csillagok, mivel mással is kezdenénk a mai nácsifet, mint a csillagokkal? Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky setjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egyórájét is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a teklista is.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Come on.
1: Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Mintegy 570 kilométernyi országos út újul meg idén, derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálék hiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. Harry Potter rajongók miatt változtattak egy tenger alatti vezeték nyomvonalán. A villamos energiakábel Nagy-Britannia és Írország között szállítana majd áramot. Walesben viszont ott ért volna partot, ahol a regényből készült egyik filmben eltemetik Dobbit a házi manót. A helyszín a bemutató óta zarándok helyé vált, most pedig rajongók tömege kezdte félteni a kitalált emlékhelyet, az érintett cég végül kidolgozott egy alternatív nyomvonalat. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tökéletes, a területen ugyanis valódi bronzkori temetkezési maradványok találhatók, írta a Telex. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát még úgy durván 3 hét van hátra nyári szünetből. Él még nálatok mindenki?
3: A főzőlapon való sétálgatásból?
2: Micsoda?
3: Hát olyan forró.
2: Igen. Figyelj, sose gondoltam volna, ami szegény drága előző kutyánk, a Tyson, egyszer voltunk kint, vagy nem egyszer voltunk kint, ugye éltünk kint fél évet Szevillában, ott volt olyan, hogy a csórikám, hogy nem tudott rálépni az aszfaltra, tehát egy Spániát ott hónunk alatt kellett vinni, mert hogy nem, szegény, nem, és sose gondoltam, hogy ezt majd egyszer itthon, és hát most ugyanitt vagyunk.
3: Igen. De hát te, mint karatéka, te tudod a megkeményedett
2: tabbőr, igen.
3: Az nagyon, nagyon jó dolgokat.
2: De hát mindenki is ott van 700 méterre a Duna. Hát ott nézve, áztatom a kis bütykeimet. Hát a franc menjen rá a forró aszfaltra. Na minden, viszont a hangulat az forró lesz a következő órában is. Funky még 60 percen át, köszönhetően DJ Hangyának.
0: A legjobb

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Nem tudom, hogy terveztél Earth, Wind & Fire-t játszani a mai 60 percben, de el fogom felejteni, úgyhogy inkább megkérdezem most.
2: Nem, az utóbbi időben nem kellett Earth, Wind & Fire-t játszanom, mert már hazajárnak ide koncertet adni.
1: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez most az igazi Earth, Wind & Fire, vagy?
2: Nem.
1: Mert ugye most már az összes ilyen Bonnie-en meg izé,
2: igen, majd, is,
1: azt
2: meg
1: tenni,
2: is.
1: Hogy az egyetlen tag az ödből, és akkor ő vagy izé, vagy megszerezte a jogokat, vagy zárójelbe valahogy máshogy oda van írva, hogy ő igazából az volt. Most ez az
2: nem akarom fel... ennek kisebbíteni a varázsát. Nem. Nyilván. Erről szól a dolog.
1: Nem volt, bocsánat. Tehát
2: lehetetlenség az eredeti tagokkal felállítani az Earth, Wind & Fire-t. Al McKay tagja volt a bandának, ha jól tudom, 8 éven keresztül, aztán hát bizonyos infok szerint kirúgták, elhagyta.
1: És már ennek is
2: igen, közös megegyezéssel, igen. És, de tagja volt az Earth, Wind & Fire-nek, az gitáros producer, de egyébként teljesen jól hozzák, és autentikusan a...
1: Ezzel nem is volt baj, tehát láttam, és nem voltam lent, láttam, ugye hát mindenki nyilván osztott meg videókat, tök jó volt a hangulat, stb. Csak hogy te érted, még, mint a Funky Wikipedia, te csak tudod, hogy akkor ez most hány ötöd részben
2: hát
1: volt?
2: Hát azt nem tudom, attól függ, hányan állnak a színpadon.
1: Nem is hány ötöd részben, hanyad részben volt ez igazi Earth, Wind & Fire, igen.
2: De például ebben a mixben ugye szerepel az Emotions,
1: igen.
2: Ugye a Best of My Love, na az Emotions ugye a háromtagú hölgybanda, ők például az Earth, Wind & Fire-nak voltak a háttérvokalistái.
1: De ők nem voltak most.
2: Hát ők nem voltak itt a jazz pikniken, úgyhogy...
1: Te ennyi nem voltál, nem?
2: Nem.
1: Tessze.
2: Nem. Én maga vagyok a piknik, úgyhogy várom szeretettel a szórakozni vágyókat.
1: Mondd a címet, 17. kellett.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Ugye, hogy neked még nem volt ugye nyaralás, tehát bőven ráértél, ugye, hát új mixeket.
2: Szabadságon voltam, de nyaralni nem.
1: Nyaralni még? De jó nyomod!
2: Ugye?
1: De biztos tele voltál idővel, és hát raktál fel egy-két új mixet.
2: Ugye? Persze, igen.
1: Ahova is?
2: A www.mixcloud.com/hangya.
1: Ömlenek az emberekre a hangya mixek onnan.
2: De folyamatosan jönnek az új feliratkozók, úgyhogy kapom az értesítéseket.
1: Legalább a feliratkozók újak.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Annyi mindenről beszéltünk adáson kívül, hogy gyakorlatilag nem is tudtunk volna zenélni, ez mind adás alatt beszéljük meg.
2: Jövő hétre ezt jegyezzük
1: meg. De hogy jegyezzük meg, gyere vissza pénteken.
2: Most pénteken?
1: Gyere vissza pénteken.
2: Egye kukac, egye hangya.
1: Mert aztán utána meg úgyis mész izé nyaralni, ugye?
2: Ja, nyargalok nyaralni.
1: Úgyhogy jól van, jaj, de hiányoztak ezek a jó kis szó. Ja nem hiányoztak. Jó van, hangya, akkor pénteken gyere, és akkor beszélünk egy csomó mindenről.
2: Sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Vasárnapig látható a Vazarelli kiállítás a Szép Művészetiben. Holnap is felhőtlen napos időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nagyon várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor, az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stressz hormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklus eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkahártya fog ezáltal lelöködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: Vasárnap zár a Vazarelli kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezeren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 73-mal ezen a napon egy bronxi DJ Cool Herc instrumentális lemezeket mixelt egymás után, amire az egyik barátja pedig rászöveget. Nagyon sokan ezt a napot tartják a hip-hop születésének. Úgyhogy ennek örömére mi is jó pár hip-hop zenét hozunk a következő órában 8 és 9 óra között, de majd csak Mark Anthony után.
3: Ez a Night Shift a Best

műanyag. Ezt a hamarabb zenék egy kis logopédiai gyakorlat következik. S és S betűkre fogunk koncentrálni a következő percekben. Sonic Sky, Szakács Gergő, illetve Salted Peppa, Let's Talk About Sex.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Változik a köznevelési törvény. Részleges napfogyatkozást láthatunk holnap este. Esőre a napokban nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb. Szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a kataniai reptéren eddig is csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni, a légiforgalmat pedig most teljesen felfüggesztették holnap délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni, turisták ezrei rekedtek a szigeten. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amikor kiderült, hogy idén mégis lesz sziget, a szervezők egyfajta nosztalgia napot ígértek a nulladik napra, és ezt be is tartották, hiszen itt volt a Faithless, itt volt a Morcsiba, én azért még számítottam volna egy Molokóra is. Jó, tudom, ők már hivatalosan nem léteznek, de azért jó lett volna. Nálunk viszont jön majd a Molokó, a Time is Now-val a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Holnap egy picikét hidegebb lesz. Hát, fura ezt úgy mondani, hogy még holnap is azért 30 fok fölött marad a nappali hőmérséklet. Szóval esik pár fokot a nappali maximum. Meg lesz egy picike szél is, meg egy kis hideg front is. De cserébe se csapadék, se felhő nem lesz az égen. Szóval továbbra is marad az igazi nyári kánikula. Köszönöm szépen mindenhol.

Best FM a legjobb zenék, ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ez jön itt a Best FM.

FM a legjobb zenék, a Salt and Pepper és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Augusztus 19-én lép hivatalba az új államfő. A szokásosnál korábban indultak útnak a szlovákiai vándormadarak. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Bizonyos ügyeket még lehet intézni a régi típusú személyivel év végéig. A könyvformátumú igazolványok augusztus 3-ától már nem lennének érvényesek, mert nem felelnek meg az uniós szabályoknak. Az országgyűlés döntése szerint viszont idén még átvehetik velük egyebek mellett a nyugdíjakat, nyugellátásokat, igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, érvényesíthetik a közszolgáltatási utazási kedvezményt, vagy használhatják anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a könyvecskét, jelenleg még 57 000 embernél maradt ilyen személyi igazolvány. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem értem, mi ez a pessimista hozzáállás a szuperhíró részéről az utolsó boldog nyár. Hát van még belőle durván 3 hetünk, az alatt még történhetnek jó dolgok. Sokkal pozitívabb az Oliver from Earth, akik azt éneklik, hogy a világ az enyém. Simán elhiszem nekik, de a következő 3 perc nem az övék lesz, hanem a Buddy Rockers-é. Ők jönnek itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. Ha most érkezett a videoklipje, évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik. Manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-al, itt a Westen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Közel 2 óra, 32 dal, nyilván nem teljes hosszúságában, és brutális látványvilág, ezt kínálja jelenleg Kanye West világkörüli turnéja, ahol persze nem csak a saját dalok csendülnek fel, de azok a dalok is, ahol csak külső részvevőként vett részt, mint például ez. Ezt elérkezik, és az American Boy-jal.
1: Ez a Night Shift a Best

Mustafa, a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Lukat Mi.

Best FM, a legjobb zenék, már mindenki által ismert történet az, hogy Justin Timberlake első szólóalbumára, Justified-ra íródott dalok nagy részét eredetileg Michael Jacksonnak szánták. És a mi lett volna, ha kérdésre, például mi lett volna, ha Michael Jackson énekli a Señoritát, talán így jobban össze tudjuk rakni a fejünkben a választ, így, hogy az előző percekben hallható volt Michael Jackson, most pedig jön Justin Timberlake a Señoritával itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Holnap érkeznek a pop és rádiós slágerek. A Nácsik első 120 percében DJ FND csatlakozik majd hozzám, és aztán 8-tól pedig csak hogy szépen egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb zenei és előadói egészen éjfélig. A mai pedig ennyi volt. Zárom a kedded, zárom a Night Shift-et. Jön PM Dawn, a Set Adrift on Memory Bliss-el, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.